gyere, és amikor állam. Hát, nem a gyere. Nem a 887, maintain 290 knots or greater, you are number one. 290, nem a gyere, nem a gyere, nem a gyere.